0: kivégzni a támogatói bármilyen matasztalítat infal. No, mi a bele? A fedegyóvata, Saudi, Bakumbászlén, Húza, vagy Kimibuszlén.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: Kérjük szünet támogva, hogy bármilyen mataszerított kénkak. No, mi a bele? A fete gyövete, Szaudi, Bakumbel szerének húzza, vagy kínű viszont.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: kinek szene támogva, hogy ő bármilyen mata szerített infat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkom lászínén, húzza, vagy kinek szene.
1: Ovintis, nem mag informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.